legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

parton át, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

szabad, kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim Jánosta 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя. Йодин ФМ.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

éjszaka. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele nem eshetek el.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanostodva. Biodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Egy anyai pofon. Az Egyesült Államokban utcai tüntetésekbe, majd erőszakos zavargásokba torkolt egy emberjogi felvonulás. A rohamrendőrökkel összecsapó bandákba szerveződött fiatalok kitűnő alkalmat láttak a felfordulásban, hogy az unalmukban és céltalanságukban felgyűlt energiáikat a társadalomra zúdítsák, értelmetlen gyújtogatásokban, rongálásokban és a rendőrökkel való összecsapásokban élve ki indulataikat. A nyugati társadalmakban lézengő és unatkozó fiatalok problémája önmagában is egy hatalmas kérdés, de a baltimóri eseményekben egy másik, szintén lappangó társadalmi probléma is előjött. Történt ugyanis, hogy a tüntetések idején egy éppen a környéken járó édesanya felismerte a tulajdon fiát a rendőrökkel összecsapó bandában. És bár a fiatalok bekötötték az arcukat, hogy a rendőrségi kamerák föl ne ismerjék őket, az anyai szív előtt nincsenek titkok, az édesanya ráismert, elméletileg iskolában lévő gyermekére. Az édesanya a lehető legtermészetesebb és leginkább magától értetődő dolgot tette, odament nagykamasz fiához, és lekevert neki egy anyai pofont, majd kiráncigálta a tömegből, és egy újabb pofon kíséretében hazaküldte. A nyugati világban nagy hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben a gyermekek jogainak védelme, a fenyítést, szülői szigort, a lehető legkárosabbnak kikiáltva, és még a szeretetteljes szülői pofont is a gyermek jogai ellen való szörnyű támadásnak tekintve. Gyermekek rendőrségi feljelentést tettek nem egyszer szüleik ellen, a szülői szigor vagy büntetés miatt, aminek következtében rendőrségi meghurcolás várt a szülőkre. Az iskolákban a tanárok nemhogy vonalzóval tenyerest, de még csak határozottabb számonkérést sem engedhetnek meg maguknak a diákokkal szemben. A gyermekek fékevesztett jogainak védelmezésében elmerült nyugati társadalom most egyenes adásban láthatta egy helyén való szeretetteljes szülői pofon jótékony hatását. A baltimóri rendőrfőkapitány személyesen fejezte ki köszönetét a gondos édesanyának. Mert megvan írva, ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. És csak egy dologra kell már figyelni, hogy a szeretet azért vastagabb legyen a vesszőnél.
0: A mai útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1
4: Пузуш Радіо.
3: Пузуш Радіо. Пузуш Радіо. Пузуш Радіо.
4: Радіо Пульс FM.

0: filmet.
1: Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.
1: Знай, що мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти самий-самий цей.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Maga. Örökkévaló Istenünk, menj édes atyánk, hálás szívvel jövünk ma is te hozzád. Köszönjük, hogy kereshetjük a te akaratodat. De kérünk is egyben, Urunk, hogy a te szent lelkeddel tégy készé bennünket arra, hogy valódi szomjúság, éhség legyen a te igaz szavad után. Mert Urunk, valóban tudjuk azt, hogy nincs kihez mehetnénk, bár oly sokszor próbálkozunk sokféle úton, de annyiszor kell tapasztaljuk azt, hogy egyedül csak te nálad van a kiút, a megoldás, a gyógyulás, a vigasztalás. Kérünk, engedd ma reggel is a te szavadhoz így jönnünk. Hadd járja át a te szavad az életünket. Hadd tegyen készé arra, hogy gyermekeidként ragyogjék az életünk ebben a világban. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. János első levele, harmadik részéből, annak első két verséből. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Lássátok meg, mi nagy szeretet adott nekünk az Isten, hogy fiaivá fogadott. Kezdődik a mai nap ége szakaszunk. Talán elég lenne mai napra ennyi, ezt úgy szívünkben forgatva, ízlelgetve, újra és újra engedni, hogy ennek a csodálatos felismerése átjárja az életünket. Isten szeretetében ott látni magunkat, mint fiak, mint gyermekek. De mit is jelent ez a mélységében? Isten szeretetét, ugye itt az eredeti szövegben az agapé szóval fejezi ki, és ami azért nagyon-nagyon fontos, mert itt nem haszonra épülő, nem érdekre épülő, nem feltételekre épülő kapcsolatról beszél, hanem az agapé az a szeretet, amely egy önzetlen, önfeláldozó, másik hasznát kereső. Tehát valóban az az egészen másféle szeretet. Nem érzelmisik, hanem az is benne van, de ennél sokkal, de sokkal több. Azaz, amikor itt azt mondja, hogy lássátok meg, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy fiaivá fogadott, akkor ebbe a tömör kijelentésben benne van az, hogy szeretetében mit is tett az Isten. Hogy benne van az az önfeláldozó, önátadó, önmagát odadó szeretet, ami lehetővé tette, hogy fiakká legyünk. Mert nem csak arról van itt szó, hogy az Isten szereti az embert. Napjainkban nagyon sokan így leegyszerűsítik az Isten szeretetét, mondván, hogy az Isten mindenkit szeret, mert hát teremtményei vagyunk. És nem is mondanak ezzel nagy hazugságot, csak mindössze egy féligazság. Mert az abból indul ki, hogy az isteni szeretet az, mint egy kötelessége az Istennek, mivel minket ő alkotott meg. De amikor az ember elkezdi ezt egy kicsit úgy ízlelgetni, hogy az Isten szeretete mennyire nem elméleti sík, hanem kézzelfogható, gyakorlati megvalósulás, amelyben ott van az, hogy az Isten szeretete mindent elkövetett, hogy minden akadályt félretéve lehetővé tegye, hogy gyermekeivé, fiaivá fogadjon. Ugye a természetbeli fia, az Jézus Krisztus. És ami nagyon fontos, ennek a úgymond az íve, amikor Isten megteremti a teremtett világot, benne az embert, akkor azt mondja, hogy íme milyen jó, íme igen jó. Mindaz, amit az Isten megteremtett. Ebben van benne egy olyan meghatározás, ami kijelenti azt, hogy kedves, tetszetős az Istennek. És aztán azt látjuk ennek a nagy ívében, hogy amikor az Isten fiában eljön ebbe a világba, és ez a szeretet, ez az íme igen jó, ismét úgy elkezd kibontakozni teljes valóságában, akkor tulajdonképpen el tud hangozni már az a mondat, hogy íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mai napig e szakaszunk, íme lássátok Isten nagy szeretetét, hogy fiaivá fogadott. Minthogyha az a párhuzam ott lenne, amikor az Isten az ő fiára, Jézus Krisztusra nézve mondja azt ki, hogy íme az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És benne hangzik el, és ez egy csodálatos biztatás a mai napra nézve, Jézus Krisztusban hangzik el, rád és rám nézve, hogy íme az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mert hogy fiaivá fogadott. Ugye ez a fiaivá fogadás, modern szóval, az Isten adoptált bennünket. Tehát mi, akik árvákként ebben a világban elszakítva magunkat minden egyes kapcsolatban a teremtővel, mindent elutasítva, elszakítva, járva a saját útjainkat árvákként, valóban a farkas törvényei szerint nézzünk meg egy árva gyermeket. Amikor a farkas törvényei szerint próbál mindent túlélni, megélni. Hány meg hány olyan gyermek van, akit kihoznak egy gyermek otthonból, és még évek telnek el, amíg megérti az az árva gyermek, hogy nem kell az ételt a párna alá dugni. Vagy azt, amit kaptam, nem kell elrejtenem. Nem kell arra számoljak, hogy mi lesz holnap. A farkas törvény, az árvaság, az bennünket ilyenné tesz. Élelmessé, életre valóvá. Ennek a világnak a törvényeiben a túlélésre ösztönöz. És valóban emberi kapcsolatokban nézzük meg ezt a teremtett világot, onnantól kezdve, hogy elszakadt az Istentől, hogy árvaként éli az ember az életét, mi történik? Pont az, amiben megteremtette Isten őket. Abban a Szent Háromság harmóniájában, szeretetében, ahogy az Atya, Fiú, Szentlélek, és ebbe beleteremtve az embert, egy szeretett kapcsolatban van ott Ádám és Éva. Ezt a szeretett kapcsolatot élhetik meg az Éden kertjében, amikor nem kell azon gondolkodjam, hogy mit eszek holnap, vagy mi fog velem történni holnap, milyen kihívásaim lesznek, milyen harcaim lesznek, milyen kísértéseim lesznek, mert abban a szeretett kapcsolatban van benne. Mert ott van az ő atyuk, a teremtő Istenük, akivel még ilyen kapcsolatban vannak. Csak hogy ahogy kiszakadnak ebből, árvákká válnak, akkor magukra maradnak. És a magamra maradás ezt eredményezi, hogy magamért éljek, magamra tekintsek, mindent magamért. És akkor hová vezetett ez a világ? Milyen embertelenné vált? Ennek egyetlen egy oka van, hogy árvákká lettünk. És ez egy természetes következmény. Természetes következmény, hogy az ember másik embert megemészti. Önmagára és környezetére káros. Mert kivenni belőle azt, amit hiányolok, amiben hiányom van. És ez csak egyféleképpen, mivel nincsen ez a szeretet kapcsolat, magamnak kell megszerezzem. Magamnak kell megteremtsem. És ezért az Isten nélküli emberi kapcsolatok ezért válnak ennyire önzőkké, ennyire szeretet nélkülivé, ennyire embertelenné. És akkor ebbe beleszól, és ebben fedezhetjük fel, és ízlelgethetjük a mai napi ige szakasznak a kijelentését, amikor azt mondja János, hogy íme, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy fiainak neveztethetünk. És itt úgy engedjétek meg, hogy így szerte ágazódjék ennek a kijelentésnek az értelmezése. Isten fiainak neveztetni. Tehát rácsodálkozni arra, hogy Isten ajándéka ez, az ajándékában ott van, ahogy bontakozik ki, hogy is fogadott az ő fiává, úgy, hogy Jézus Krisztusban minden akadályt félretett, akadályként ott van az elszakadás következményeként az embertelenség, a bűn, ami eltaszít még inkább az Istentől, itt zárójelbe, árva gyermekek, ilyen ördögi körben, minél jobban arra ösztönöz az élet, hogy magamnak biztosítsam, minden eszközt felhasználva, ennek következménye az, hogy egyre erőteljesebben romlik a környezetemmel a kapcsolat. Mert én válok fontossá, az én életemről van szó. És ennek következménye az, hogy még inkább szakad szélje az a kapcsolat, amiben árvákként él az ember. És akkor ezzel szemben azt mondja az Isten, hogy Jézus Krisztusban mindezt az elromlott és romló és egyre félelmetesebben romlóvá váló emberi kapcsolataidat Jézus Krisztusban helyre tettem. Mindezt oda vittem a keresztre. Mindez ítéletem ment keresztül. Jézus Krisztus személyében. És mivel Jézus Krisztus személyében ez megtörtént, benne új lapot kaptam, új életet kaptam. Jézus Krisztusban fiává lettem. És mint fia, Isten gyermeke. És akkor itt jó ezt úgy ízlelgetve átgondolni újra és újra. Ki vagyok én? Identitás kérdés ez, ami teljes mértékben meghatározza az életemet. Árvaként az identitásom nincs gyökér, nincs kapcsolódás, hanem egyedül lógom a levegőben. Az Istentől kapott identitás, gyökerezem Istenbe, kapcsolatom, szálak fűznek oda az Istenhez, és innentől kezdve múlt és jövő. Jó ezen elgondolkodni, hogy tehát ennek megfelelően ki vagyok én? Kinek vallom magamat? És ha azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok, akkor belegondolok, hogy ezek mit is jelentenek? Mit jelent Isten családjához tartozni? A mindenható Isten gyermekének lenni? Ez nagyon erőteljesen célozza meg azokat az aggodalmakat, amelyek naponként ott vannak az életünkben. Isten gyermekeként aggodalmaskodom, hogy nem lesz, mit tegyek holnap. Isten gyermekként aggodalmaskodom, hogy nem tudom, mi fog történni holnap. Ha Isten gyermeke vagyok, ha erős bizonyosságom van, ha identitásom van, akkor amíg megfogalmazandó aggodalmak, görcsök, amik ott vannak a mindennapjaimban, ezek úgy oldódhatnak fel. Oldódhatnak fel. Mert ha valakinek, de az Istennek, az övére gondja van. Gondja van. Tehát itt, amikor itt van ez a csodálatos kijelentés, hogy íme, lássátok, hogy milyen nagy szeretet adott nekünk az Isten, amikor gyermekeivé fogadott bennünket, fiainak neveztetünk. A világ nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Ez egy nagyon érdekes kérdésmondat, hogy van egy identitásom, egy Istentől kapott bizonyosságom, hogy Jézus Krisztusban fiává fogadott, keresztjének neveztetem, és akkor hozzá kapcsolódik ez a mondat János részéről, hogy a világ nem tudja ezt, nem ismerte fel ezt. Lehetséges az, hogy én Krisztusba gyökerezve, Isten hívő emberként úgy éljek, hogy a világ nem látja, nem tudja? Hát itt nem arról beszél, hogy az az ember, aki ebben az üdvbizonyosságban él, hogy Isten gyermeke, azon valamilyen formában ne látszana. Látszik. Hanem arról beszél, hogy nem értheti a világ. Nem értheti, hogy ha mindenki lop, te miért nem lopsz. Nem értheti a világ, hogy mindenki a másikra vár, és te mész. Nem értheti a világ, hogy nem a saját érdeked mindenek felett való. Nem értheti a világ. Pedig az identitásból ez következik, hogy olyat teszel, ami nem érthető. És tudjátok, ez a lényege. Ez a lényege. Nem értem, és elgondolkoztasson. Beleütközzek. Hogy ez a világ naponként beleütközzön az életedbe, hogy te nem szemed szemért élsz. Beleütközzön a világ, hogy te naponként, ahogy éled az életedet, az érthetetlen, megmagyarázhatatlan. Erről beszél, hogy a világ nem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Isten gyermekei vagyunk. Úgy vagyunk Isten gyermekei, hogy az Istennel való kapcsolatunkban, a világgal való kapcsolatunkban még teljes mértékben nem lesz nyilvánvalóvá, nem lesz tapintható, látható, érzékelhető az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Vannak jelek, amikor beleütköznek az emberek, hogy miért így teszel. De ebben a földi életben, itt újra csak nem arról beszél, kedves testvérek, ami nagyon-nagyon félreérthető, hogy most még nem nyilvánvaló, de majd, ha ott vagyok az Istennél, akkor minden nyilvánvalóvá lesz. Nem egy távoli állapotra akar itt utalni János, hanem arra, hogy Isten gyermekévé lettem, És a másik pont, amikor nyilvánvalóvá lesz, minden szemtől szembe látom az Istent, ez a szakasz, ez az életszakasz, ez a megszentelődés útja, a mindennapjaid, amit keresztényként élsz, ebben ott van a hasonulás. Elkezdődött? Hadd legyen kérdés. Elkezdődött a formálódásod, hogy hasonlóvá légy Krisztussá? Mert oda kell eljutni. Oda vezet az életem, hogy mindenben hasonlóvá leszek Krisztussal. Elkezdődött ez a hasonulás. És érdekes azon is elgondolkodni, hogy mikor megteremt Isten az embert, azt mondja rájuk, hogy Isten képére és hasonlatosságára. És itt pedig a végkifejlettel kapcsolatosan azt mondja, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni. Hasonlóvá úgy válhatok, ha meglátom őt. Láthatta Ádám és Éva az Istent, vele voltak kapcsolatban. Ezért tudtak hasonlók lenni. A kiüzetés az Édenkertjéből, a bűn ember és Isten kapcsolatában azt eredményezte, hogy megszakad ez a kapcsolat. És ahhoz, hogy újra az az elsődleges kapcsolat legyen a meghatározó, abban az egésznek a lényege, hogy láthatom az Istent. Ebbe az irányba visz bennünket. Úgy, hogy egy átformálódáson megy keresztül az életem ebben a földi életben. Ahogy formálódom, ahogy Isten szent lelke munkálkodik bennem, ahogy Krisztus egyre inkább kiábrázolódik bennem, ez mind a megszentelődés útja, ami egy irányba mutat. Mindenben hasonlóvá leszek hozzá. Mert az ő fiáról mondja azt, hogy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, úgy tud bennem gyönyörködni, hogy minél jobban kiábrázolódik a Krisztus. Hát hadd hívjon bennünket a mai nap Isten igéje erre az útra, erre a formálódásra, Krisztus kiábrázolódására, hogy kedves legyen az Istennek a te életed, az én életem mai nap is. Amen. Urunk, minden szabad áldás és élet. Oly jó újra és újra megérteni azt, hogy nem azon múlik bármi is, hogy mi milyen teljesítménnyel jövünk te hozzád, hanem te adod, te adtad szeretetedből azt az ajándékot, hogy fiaiddá legyünk. Nem azért, mert jobbak vagyunk másoknál, különbek, hanem azért, mert egyszülött fiadban látsz bennünket. És mi oda állhattunk, ahol takar, befedez minket a te egyszülött fiad. Hálás szívvel köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy befedezed az életünket, és ott vagy az Atya előtt érettünk. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy oly sokszor ebből a befedezésből próbálunk kiszabadulni, és járni a saját útjainkat, és újra rádöbbenünk arra az árvaságra, amely nélküled embertelen, szeretetlen. De köszönjük, hogy te újra és újra behívsz magadhoz, és befedezel bennünket. Köszönjük, hogy a mai napunkat is így tehetjük oda eléd, mert tudjuk, hogy csak akkor lesz kedves utunk, életünk, személyünk az Atya előtt, hogyha te rajtad keresztül lát minket. Szeretnénk kedvesek lenni az Atyának. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, a aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Пізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 жовтня, середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Közúti baleset történt az éjszaka folyamán a Belegszászi járási Muzsajban. Egy mikrobusz szenvedett balesetet, a helyszínre pedig a 602-es számú mentőegységet riasztották, mivel két sérültet is jelentettek. A mentők a helyszínen megvizsgálták a sérülteket, felmérték az állapotukat és elvégezték a szükséges

0: megfigyelést. A SZESZ Háromzakárpátja tájékoztatása szerint az egyik sérült koponya és agysérülés szenvedett. A szakemberek elvégezték a szükséges kezeléseket és gyógyszeres ellátást, stabilizálták a sérült állapotát, és a Berekszászi kórházba szállították további ellátásra.
1: Вночі в селі Мужієва на Берегівщині мікроавтобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. На критичний виклик щодо ДТП з двома потерпілими виїхала бригада екстреної допомоги номер 602. На місці медики провели огляд, оцінку стану та необхідний моніторинг. У 103 Закарпаття повідомили, що один з постраждалих отримав черепо-мозкову травму. Медики швидкої провели необхідні лікувальні та медикаментозні заходи, після чого пацієнта стабілізували та доставили до Берегівської лікарні, йдеться у повідомленні.
0: Óránkénti villamos energia kimaradási menetrendek vannak ma érvényben Ukrajna legtöbb régiójában. Az Ukrenergo utasítása alapján a korlátozások a háztartási fogyasztók számára egész nap tartanak, míg az ipari fogyasztók és a vállalkozások esetében teljesítménykorlátozási menetrendeket alkalmaznak. A korlátozások visszaállítására az energiarendszerben kialakult energiahiány miatt van szükség, amelyet az ukrán energetikai infrastruktúra létesítményei ellen elkövetett közelmúltbeli orosz támadások okoztak. Az előző napon az elektromos hálózatokban keletkezett károk miatt újabb áramkimaradásokat rögzítettek Harkiv, Szumi, Zaporizsia és Dnipropetrovsk megyében, írja az nv.ua. Fontos kiemelni, hogy Kárpátalján jelenleg nem alkalmaznak óránkénti áramszüneti menetrendet. Az aktuális információkért érdemes figyelemmel kísérni az a Kárpátjoblenergo hivatalos weboldalát.
1: Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють у більшості регіонів України. За розпорядженням НЕК «Укренерго» обмеження триватимуть протягом усієї доби для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу застосовано графіки обмеження потужності. Повернення обмежень пов'язане з дефіцитом в енергосистемі, що виник через нещодавні російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові знеструмлення через пошкодження мереж напередодні зафіксували у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, пише nv.ua. Додамо, варто відзначити, що на Закарпатті наразі графіки погодинних відключень енергії не застосовуються. Слідкуйте за актуальною інформацією на сайті Закарпаттяобленерго.
0: November 1-ig lehet igényelni az iskolás csomag elnevezésű állami támogatást. Eddig már több mint 196 ezer kérelmet nyújtottak be, ezek közül csak nem 186 ezeret jóvá hagytak. Az állam 5000 hrivnyával támogatja azokat a családokat, akiknek gyermeke első osztályt kezdett a szükséges iskolai felszerelések megvásárlásában. Az írószerektől és könyvektől kezdve egészen a ruházatig és lábbelikig. A kérelmet online, a GIA alkalmazáson keresztül vagy személyesen a nyugdíjalap ügyfélszolgálati központjaiban lehet benyújtani. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium tájékoztatott.
1: До 1 листопада триває оформлення пакунку школяра допомоги родинам першокласників. Станом на сьогодні вже подано понад 196 тисяч заяв. З них майже 186 тисяч погоджені. Держава виплачує 5 тисяч гривень на необхідні речі – від канцелярії та книжок до одягу і взуття. Заяву можна подати онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Про це інформує Мінсоцполітики.
0: Jelentősen drágulhat a burgonya Ukrajnában az év végére és 2027 elejére. Szakértők szerint akár 25-40%-os áremelkedés is várható, miközben jelenleg a betakarítás miatt nagy a kínálat, ezért az árak viszonylag alacsonyak. A burgonya kiskereskedelmi ára most átlagosan 20, a nagykereskedelmi pedig 14-15 hrivnya kilogrammonként. Az idei termés azonban több régióban elmaradt a tavalyitól. A hőség és a csapadékhiány egyes gazdaságokban csak nem felére csökkentette a hozamot, miközben a termelési költségek is emelkedtek. Adta hírul az Agronews. Szakértők szerint azoknak, akik télire szeretnének burgonyát vásárolni, érdemes lehet már most beszerezni a szükséges mennyiséget. Berekszász üzleteiben jelenleg 20-22 hrivnya a burgonya kiskereskedelmi ára kilónként, nagykereskedelmi ára pedig 15 hrivnya.
1: Картопля в Україні може суттєво подорожчати наприкінці цього року та на початку наступного. За прогнозами експертів, ціни можуть зрости на 25-40%. Наразі через активний сезон збору врожаю пропозиція картоплі на ринку залишається високою, тому ціни відносно невисокі. Роздрібна вартість картоплі зараз у середньому становить близько 20 гривень за кілограм, а оптова – 14-15. Водночас цьогорічний урожай у низці регіонів виявився нижчим, ніж торік. Через спеку та нестачу опадів на окремих господарствах урожайність скоротилася майже вдвічі. Крім того, зросли і витрати на виробництво. Про це повідомляє Агроньюз. Експерти радять тим, хто планує запастися картоплею на зиму, придбати необхідну кількість уже зараз, поки ціни залишаються відносно низькими. Додамо, наразі і у берегівських магазинах роздрібна ціна картоплі становить 20-22 гривні за кілограм, тим часом як оптова ціна сягає 15 гривень.
0: kulturális hír. Idei egyik kiemelt irodalmi eseményére készül Kárpátalja. Október 16-án Ungváron rendezik meg a 15. jubileumi könyvfest 2026 könyvvásárt és kiállítást a Bagolyfészek Kulturális Művészeti Központban. A rendezvényen kiadók, szerzők és olvasók találkoznak, emellett a szervezők a katonákat és az önkénteseket is szeretnék támogatni. A Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint a rendezvény célja az ukrán irodalom népszerűsítése, a hazai könyvkiadás támogatása, valamint az ukrán katonák segítése. A könyvfest október 16-án délelőtt 9 órától délután 16 óráig tart, a belépés ingyenes.
1: А на останок новина культури. Закарпаття готується до головної літературної події року. 16 жовтня в Ужгородському культурно-мистецькому центрі «Совине гніздо» відбудеться 15-та ювілейна виставка-ярмарок «Книга-фест-2026». У цей день місто стане осередком українського слова, де зустрінуться видавці, актори та читачі, а також наші захисники і волонтери. Головна мета події – популяризувати українську літературу, підтримати вітчизняне книговидання та наших воїнів у часи найскладніших випробувань. Книга-фест розпочнеться 16 жовтня о 10 за київським часом і триватиме до 17 години. Вхід вільний. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: A végére egy felhívás. Megemlékezést tartanak október 9-én Belekszász, 1944. október 9-i bombázásának áldozataira emlékezve. A rendezvényt a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és Magyarország Belekszászi konzulátusa szervezi. A megemlékezés első helyszíne a Belekszászi köztemető Honvéd parcellája lesz, ahol délelőtt 11 órakor kezdődik a rendezvény. Ezt követően 11 óra 50 perckor a város vasútállomásánál is megemlékezést tartanak.
1: Оголошення. 9 жовтня у Берегові відбудеться пам'ятний захід, присвячений жертвам бомбардування міста 9 жовтня 1944 року. Організаторами заходу є громадська організація «Прокультура Субкарпатіка» та консульство Угорщини в Берегові. Перша частина заходу розпочнеться о 12.00 за київським часом на ділянці Берегівського міського кладовища. Після цього о 12.50 пам'ять загиблих вшанують біля залізничного вокзалу міста.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a derült őszies idő. A levegő hőmérsékletének maximuma napközben 20-25 fok között alakul. Csapadékra nem kell számítani.
1: У наступні години протримається ясна погода. Температура повітря в день становитиме від 20 до 25 градусів. Опадів не прогнозується.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Rátszották a Nemzetek Ligája negyedik fordulójának mérkőzéseit. Anglia hazai pályán fölényesen legyőzte Csehországot Harry Kane duplájával. Spanyolország pedig idegenben harcolta ki a 2-1-es győzelmet Horvátország ellen. A B-ligában Svájc és Szlovénia is győzni tudott, előbbi Észak-Macedónia, utóbbi Skócia ellen. A C-ligában Szlovákia idegenben kiütötte Moldovát és győzelmet ünnepelhetett Bulgária, valamint Albánia is. Ezek voltak a Nemzetek Ligája utolsó mérkőzései az aktuális válogatott szünetben. A csoport kör kézáró fordulóját novemberben rendezik. Відбувся ряд матчів четвертого туру Ліги Націй. Англія вдома розгромила Чехію завдяки дублю Гаррі Кейна. Іспанія на виїзді здобула вольову перемогу за рахунком 2-1 над Хорватією, яка залишилася в меншості. Швейцарія та Словенія здобули перемоги над Північною Македонією та Шотландією відповідно. Словаччина на виїзді розгромила Молдову, а також перемоги святкували Болгарія та Албанія. Це були заключні матчі Ліги Націй у цій міжнародній паузі. Два фінальні тури групового етапу турніру відбудуться в листопаді цього року. A Nemzetközi Automobil Szövetség vizsgálatot indított annak a szoftver hibának az ügyében, amely késleltette a bahreini nagydíj malajziai rajtját. Mint ismerte, a felvezető kör során több versenyző köztük Lewis Hamilton és Max Verstappen teljesítményvesztést tapasztalt a motorokban, ami a nedves pályára beállított energiamenedzsment hibás konfigurációjára vezethető vissza. A szövetség versenyigazgatója Nicolas Tombazis szerint a problémát az okozta, hogy a csapatok nem tudtak előzetes teszteket végezni esős körülmények között. Az FIA jelenleg a csapatokkal és a gyártókkal együttműködve teljes körű technikai elemzést folytat. A malajziai futam után a Formula 1 mezőnye Szingapúrba költözik, ahol október 9 és 11 között rendezik meg a Marina Bay verseny hétvégét. Международная автомобильная федерация распочала расследование инцидента с программным обеспечением болиди в який призвів до затримки старту гран-при Бахрейну в Малайзії. Під час прогрівочного кола кілька пілотів, зокрема Льюіс Хемілтон та Макс Ферстаппен, зіткнулися зі втратою потужності двигуна через некоректні налаштування системи керування енергією для мокрої траси. Директор федерації Ніколас Томбасі зазначив, що проблему спричинила відсутність передсезонних тестів у дощових умовах. Федерація спільно з командами та виробниками силових установок проводить повний технічний аналіз ситуації. Після етапу у Малайзії Формула-1 переїжджає до Сінгапуру, де гонки на трасі Marina Bay відбудуться з 9 по 11 жовтня. A Nemzetek Ligája B-liga második csoportjában továbbra is szoros verseny a novemberi mérkőzések előtt. Észak-Írország 8 ponttal vezet, mögötte Magyarország áll 7 ponttal, Ukrajna 4 ponttal harmadik, Grúzia 2 ponttal negyedik. A következő mérkőzések november 14-én Grúzia, Magyarország, Ukrajna, Észak-Írország, november 17-én Magyarország, Észak-Írország, Grúzia, Ukrajna. Az UEFA módosított lebonyolítási rendszere szerint a B-ligában az első és a negyedik helyezettek sorsa továbbra is automatikus. Az első feljut az A-ligába, a negyedik pedig kiesési rájátszásra kényszerül. A változás lényege, hogy a harmadik helyezettek immár automatikusan bennmaradnak, nem játszanak osztályozót. A második helyezettek viszont feljutási playoffot vívnak az A-liga csoport harmadikjaival, míg a negyedikek a C-liga másodikjaival csapnak össze a bentmaradásért. Улізінаці УЄФА в дивізіоні Бі-групі 2 зберігається напружена боротьба перед листопадовими матчами. Північна Ірландія лідирує, за нею йде Угорщина, Україна має 4 очки та посідає третє місце, Грузія – четверта. Майбутні матчі 14 листопада – Україна, Північна Ірландія, Грузія, Угорщина. 17 листопада – Грузія, Україна, Угорщина, Північна Ірландія. За зміненими правилами УЄФА, у дивізіоні Бі доля першого та четвертого місця залишається автоматичною. Перше місце підвищується до дивізіону А, а четверте місце потрапляє до плей-офф на вибування. Головна зміна полягає в тому, що команди, які посіли третє місце, автоматично зберігають місце в дивізіоні Б і більше не грають стикові матчі. Натомість другі місця беруть участь у плей-офф за підвищення, де зустрічаються з командами, що посіли третє місце в дивізіоні А. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
5: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
6: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
7: 2026. október 7-e 10 után 15 perccel, erős napot kívánunk mindenkinek, ez a szerdai különkedés. Szia Balázs, sziasztok, sziasztok!
8: Szia Zoltán, köszöntöm én is a hallgatókat. Október 7-e van, és az Amáliák ünneplik ma a névnapjukat. Az Amália egy germán eredetű női név, és a jelentése az, hogy védelem.
7: Gyönyörű szép név egyébként az Amália. Én nem csak Amáliát ismerek, viszont minden Amáliát köszöntünk itt az éteren keresztül. Megtehetek ezt is, 095-7097-09-7-es SMS Viber számunk aktív.
8: Az jutott eszembe, bocsánat, hogy így a megvártam még levegőt veszel, és akkor szólalok meg. Ha már védelem, nekem erről két dolog jut eszembe. Egyrészt nyilván az, hogy most ősz van, és köhögcsélünk, taknyolászunk, stb. De a másik az, hogy voltál te is gyerek, voltam én is gyerek, és elnézve a mostani gyerekeket, hogy például, vagy mondjuk, ha nekem saját magamnak kisgyerekem volna, hogy ez hogyan engedném biciklire felülni, kerékpárra felülni, minimum bukós isak, de még térdvédő és könyökvédő, és nem tudom milyen, tehát úgy védelem, ehhez képest mi, hát mezitláb egy szál trikóba, kisgatyába pattantunk a biciklire, csíptük oda a kis monyónkat, ahova kell.
7: Igen, a drága gyermekem egy, nem olyan rég egy iskolatáska, nem, egy elment a boltba, ez már új dolog nálunk, és ugye érdekessége a történetek, hogy egy táskával ment el valamit vásárolni, és egy hosszú füllőrejű táska volt, amit odafogott a öreg hiba, odafogott a nagy biciklin a kormányhoz, és mondom, drága gyermekem, látom, hogy sosem vágottál táskával biciklin, és elmagyaráztam neki, mielőtt megtörténne ez a dolog, hogy miért nem szabad egy hosszú füllő táskát odafogni a limbálózás miatt, odafogni az első kormány. Aztán annyiszor elképzeltem, hogy mekkorákat vágódtam ennek a tanulásának a folyamata közben, és elképesztő, hogy valóban a biciklizési élményeink azok nagyon rég múltra tekintenek vissza, hát egy férfi biciklin 3-8-9 éves srác tudott biciklizni, ugye bebújtál a rúd közé.
8: Egyszerre?
7: Igen, egyszerre valaki ráült, valaki hátul ült, valaki a kormányra ült, és túléltük. Mármint, hogy az is csoda volt, hogy túléltük, viszont valóban a nagy probléma kör ez, hogy bukós is a kötelező nálunk is a gyermekeknél a biciklizés esetén. De ezt miért hoztuk most a biciklit fel? Csak azért is, mert azért beregszászok a bicikli versenyeknek a világát, azért sokan szeretünk beregszászjaként. Én magam is indultam ilyen bicikli versenyen. Régen volt versenyhíretem, volt egy olyan alkalom, ahol nem csak egy biciklit lehetett nyerni, álma egy biciklit, hanem amikor megköszöntött a robogó korszak, volt beregszászban ilyen, hát akkor minden fiatal egy éveken keresztül mountain bike nevezetű biciklire vágyott, aztán pedig később, amikor már nagyobb volt, és már majdnem lehetett mountain bike, de még nem volt, akkor pedig elkezdtünk a robogóra vágyni, és volt Beregszászban egy városnap, amelynek a keretén belül az önkormányzat szervezésében egy robogót lehetett megnyerni fődíjként, és ezt úgy képzeld, hogy több száz biciklis sorakozott fel, ezen felbuzdulva, én magam is barátomékkal, Cserkész barátomékkal beálltunk a sorba, és izgalmas volt, 14. lettem a több száz közül, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas pályafutásnak a csúcsát, csúcsaként tudom apostrofálni, úgyhogy jó élmény volt. Viszont akik lemaradtak az ilyen jellegű generációk, tűntek el bicikli versenyek nélkül sajnos Beregszászban, vagy nőttek fel, azoknak viszont van egy jó hírünk, mert holnapi nap folyamán, hát egy igazi, hát hogy is mondjam, egy rendszeres alkalmat szeretnének megkezdeni.
8: Egy hagyományt szeretnének teremteni.
7: Hagyományt akarnak teremteni Beregszászban. 8 iskola közreműködésével egy gyorsasági bicikli versenyt hirdettek meg az önkormányzat osztályába tartozó szervek, és arról szól, hogy igazából a 8 iskola vetélkedik majd együtt, és a gyorsasági bicikli verseny lesz ennek a formája. Van egyedi, illetve csoportos lány, fiúk külön-külön, és a táv, hát nem a régi táv egyébként Beregszászban a Sörkerttől indult, és egészen ide érkezett Muzsajon keresztül le kellett menni Kigyóson, átmentél Muzsajnál, és visszajöttél, egy elég nagy táv volt, de viszont most teljesen mások a játékszabályok, most ez a néhány, hát szerintem 100 méter környéki távot kell elképzelnünk a gyorsasági verseny keretében, ez a központ, a kultúrház és a Hősök tere közötti szakasz.
8: Kicsit úgy képzeljék el, mint mondjuk az evezős versenyeket. Ugye ott is van egy feszített víztükrű, jó esetben feszített víztükrű folyosó, egy ilyen csatorna, és akkor mondjuk két versenyző balról-jobbról beszállnak az evezős hajókba, és neki indulnak. Nem tudom, hallottak-e önök már az Oxford-Cambridge evezős versenyről, ez egy hagyományosan évente megrendezett egyetemi evezős viadal, méghozzá a londoni Temze folyón tartják. Na hát egy picit talán erre hajazhat ez a kerékpáros kezdeményezés itt Beregszászban, mert ugye, hát ha nem is a Vérken vagy a Vérkeparton van ez a kerékpáros verseny, de azért a művelődési háztól ott van egy szép egyenes szakasz, úgyhogy mindenképpen alkalmas arra, hogy összemérjék a tudásukat, ügyességüket, bátorságukat, nem tudom, mi kell még a kerékpározáshoz, meg hát egyáltalán a tehetségüket a fiatalok. 8-8 intézmény fog részt venni rajta, úgyhogy holnap 11 óra környékén, szerintem már 10 körül, fél 11 körül már ott mozgolódnak, majd gyülekező lesz, aki arra jár, hát az ne lepődjön meg, hogyha majd megkérik, hogy egy picit húzódjon félre.
7: Egyébként ugye ennek a játéknak az egyik őse az Oxford-Cambridge-i evező verseny, amit említettél is, hát ez egy első ilyen nagyon nem is véresen komoly, de mindenképpen nagyon nagy múltra visszatekintő intézmény közötti verseny, ahol nekünk nincsen nincsen folyónk ilyen értelemben, nekünk biciklink van, de az evezés, illetve a gyorsaságnak a szellemiségét át lehet ebbe a dologba is vinni. Hát a legelső ilyen Oxford-Cambridge-i evezőversenyt valamikor az 1829-es esztendőben szervezték meg első alkalommal. A kisebb megszakításokkal gyakorlatilag sok-sok év tizeden keresztül mai napig is zajlanak. Úgyhogy,
8: de érdekesség egyébként, hogy 1829-ben a férfiaknak tartottak versenyt, és közel 100 évet, 98 évet kellett várni, hogy 1927-ben a hölgyek is elindulhassanak ezen a versenyen.
7: Úgyhogy nagyon izgalmas dolog, ez ma már tömegrendezvény, én el tudom képzelni azt, hogy mondjuk 5 év múlva ez már egy városnapi fesztivál hangulatot idéző programmá növi ki magát, hát nagyon izgulom.
8: Legyen egy év múlva, Zoltán.
7: Igen, legyen egy év múlva, igazad van.
8: Mert az akkor mást is jelent. No, október 7-e van, az Amáliák ünneplik a névnapjukat, önök a külön kiadást hallgatják. Gyorsan még egy információ, ma még csak 7-e van, de holnap 8-ára az áramszolgáltató Nagydobronyban több helyen tervezett karbantartási munkákat fognak végezni, Nagydobronyba és Kisdobronyba, a részletek fent vannak a Facebook oldalon.
7: Beregszázban, pontosabban Muzsajban ma éjszaka egy baleset történt, egy 50 éves sofőr hajtott árokba, egy utcai kis hidat vitt el, gyakorlatilag személyisérülés, egy ember sérült, egyéb nagyobb anyagi kár nem történt, de ezek az információk vannak jelenben, éppen a hírekben is hallhattátok már. Fontos megjegyeznünk, hogy Beregszázban a temetők látogatása megindul, készülve a halottak naprájára november 1-ére nagyon sokan látogattok el, illetve az önkormányzat is minden évben kér, hogy próbáljuk meg a nagy takarítási munkát, amely rengeteg szennyeződése, annak felhalmozódásával jár, azt mindenképpen korábban megtenni, és külön köszönjük, hogyha ezt nem az utolsó egy-két napra teszitek meg, hogy a kukákat megfelelő mennyiségben el tudják távolítani.
8: És ennek megfelelően a Facebookon, a Beregszászi Fórumon találtunk egy érdekes információt, tapasztalatokra, helyi tapasztalatokra alapozva írták, hogy a Beregszászi temető egyik kútjában sincs jelenleg víz, úgyhogy aki öntözni megy, vagy nem csak hogy öntözni, hogy ültetni megy, az gondoskodjon magának otthonról vízzel.
7: 10 óra 23 perc van, ebben a két órás műsorban szeretnénk két nagyobb témakört is átrágni, illetve átbeszélni. Meghívott vendégeket várunk. Első órákban kimondottan az iskola megkezdésével megjelenő iskolai zaklatás a bullying lenne terítéken.
8: Dr. Berghauer olasz Emőke, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem pedagógia, pszichológia tanszékének docense, mentálhigiénés szakember lesz a vendégünk.
7: Illetve másik témában pedig a kicsit a tájházunknak a világát szeretnénk körbejárni. Minden szezonban sajátos foglalkozásokat hirdetnek meg Kárpátalja különböző magyar iskoláinak óvodái számára, és e kapcsán 2026 őszi program sorozatát is meghirdették pont a tegnapi nap, úgyhogy e kapcsán a friss programokról beszélgetnénk.
8: Dr. Gál Attillal, néprajzkutatóval, a Nagyberegi Tájház program felelősét várjuk a stúdióba.
7: Szörnyisi Hosszín, Násai Peredácsi, Berghover olasz Emőke, docent, Zavidu Vácska Kafedré, Pedagógiai Pszichológia, Zakarpátszka Uhorszkoa Univerzitetu, imeni Ferenc Rákóczi Druho, Fahív Csenyá, mentálnyohoz Zdorovja, Tán Gál Adél, koordinátorka program Takeri Vnitsia Záhogyiv, vő etnográficsinomú Budenku Muzei Szela, Beregi Beregi.
8: No, kérem szépen, zenélünk egyet, reklámozunk egyet, és folytatódik utána a külön kiadás. Tartsanak velünk!
7: Nagybog egy új feldolgozásban csendült egy új sláger, gyanús zenététel 2026-ból, itt talán először az FM 92.1 műsorában.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 35 perc van, köszöntjük a most adakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. 0957097097-es SMS Viber számok, aktív idővárunk technikai közérdekű információkat. Külön köszönjük, hogyha infókat írtok, akár balesetet láttok, vagy éppen útlezárás, vagy éppen határon vesztegeltek, írjátok meg, milyen sorral találkozhatok. Velünk van Cynthia, szép napot kívánok, Anita is írt, jó napot, Erika velünk van, áldott békés őszi szerdai napot kívánok mindenkinek. Boldog születésnapot szeretnék kívánni fiamnak, Makó Pálnak, keresztlányomnak, Orosz Erikának, Nász asszonyomnak, Donát Julikának, szeretettel, akik ma ünneplik születésnapjukat. Micsoda családi mulatság lesz ez, úgy érzem.
3: És Ivett is. Mindenkinek. És Ivett is szép napot kíván a kedves rádióhallgatóknak, gondolom nekünk is. No, kérem szépen, és ők, akik nézik a livestreamet, azok láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, ugyanis vendégünk a stúdióban dr. Berghauer olasz Emőke, a Rákóczi Egyetem pedagógia pszichológia tanszékének docense, mentálhigiénész szakember.
2: Szjanyi známé u studii, Berghauer olasz Emőke, docent, Zavidovácska, káfedré, pedagógia, pszichológia, Zakárpátszko-Horszkói Universitátu, imennyi Ferenc Rákóczi Druho. Köszöntjük a szeretettel a műsorban, hogy itt van mellettünk.
4: Üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat.
3: Hogy jutottunk el idáig? Ugye az iskolai bullying a témánk. Szeptemberben kinyitott az iskola, elsőjével becsengettek. Most eltelt kicsivel több, mint egy hónap, és a hírekben ugye nem érzékeljük, mert hála Istennek nincsenek akkora horderejű dolgok, amik mondjuk a sajtó inger küszöbét elérnék, de azért gondolom a szülők otthon, a iskoláskorú gyerekeket nevelők azért találkozhatnak azzal, hogy néha a gyerek szomorúbban jön haza, néha vidámabban jön haza, néha mintha volna egy olyan folt a gyereken, ami nem szokott ott lenni, vagy ő a táskája megint egy picit talán szakadtabbnak tűnik, mint amilyen szakadt szokott lenni általában. Hogy jutottunk el idáig, hogy ilyen dolgokról kell beszéljünk egy rádióstúdióba?
4: Elég érdekes és széleskörű a kérdés, köszönöm szépen. Az, hogy jutottunk el idáig, talán ezzel, hogy kinyílt a világ, kinyílt a kör, rengeteg új információ érkezik a gyerekekhez is, a felnőttekhez is, hogy itt rendszerről lehet beszélni egyértelműen. Ugye a bullying az mindig rendszer szinten történik. És ugye az, hogy ami történik az iskolában, azt a szülő mennyire érzékeli, az attól is függ, hogy milyen a környezet, tehát nagyon sok minden befolyásolja ezt a tényezőt, de az, hogy jutottunk el idáig, talán az is magyarázza, hogy rengeteg az új helyzet, amiben a gyerekek is bekerülnek. A korábbi időszakokban is volt ilyen, tehát félreértés ne essék, nem volt arról szó, hogy ne lett volna bullying egy iskolában, vagy ne történt volna erőszakos nem tudom, hozzászólás, beszólás a gyerekek részéről, vagy esetleg zaklatás. Most viszont olyan mértékeket ölthet, ezt nagyon sok szülő, ahogy önbevallás útján, vagy külső segítséget kérve, ahogy elmondja, hogy tényleg nagyon sokszor elgondolkodtató, hogy vajon hogy jutottunk el idáig. Civilizációs ártalomként is egyértelműen lehetne ezt említeni.
2: Az UNICEF adatai szerint a 10 évesek 85%-a élt át bántalmazást, 66%-uk pedig rendszeres erőszakot szenved el, akár ennek a fele 50%-a napi szinten. Hát igazából a gyerekek terrorban tartják egymást, mondhatjuk ezt így is.
3: Hogy vannak olyan gyerekek?
4: Érdemes azt is tisztába tenni és rendszerezni, hogy mikortól nevezhetünk valamit bullyingnak. Mi az, hogy zaklatás, erőszakos viselkedés, iskoláskorú a körében, korábban is volt ilyen, hogy cukolták egymást, esetleg csúfneveket adtak egymásnak barátok, vagy hazafelé menet az úton, nem úgy dőlöngéltek, hogy esetleg megbökték a másikat. Lehetne gondolni, hogy ez is bullying volt. Na most a bullying fogalmát akkor érdemes kiemelni, és akkor szoktuk ezt tehát a szülők felé is közölni, hogy erre érdemes figyelni, amikor két nem egyenrangú fél között történik elő ilyesmi. Benne van az ártás szándéka, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy most jó kedvünk van, és viccelődünk egymással, az nem jelenti azt, hogy akkor most zaklatjuk és bántalmazzuk egymást. A másik pedig

0: hogy ebben a rendszeresség is ott kell, hogy legyen, tehát hogy legalább egy hónapja, két hónapja fennáll ez az állapot, és rendszeresen napi szinten megtörténik ez a zaklatás, bántalmazás, ami lehet fizikai, lehet verbális, hát ugye mondunk csúnya szavakat egymásnak, vagy a másik, ugye a közösség, hogy kiközösítenek egy gyereket az iskolai közösségben, és hát ugye ami bejött a civilizációs ártalommal, ugye az ingerek, hogy nyílnak, ez a közösségi, vagy ami kiszélesedett, ugye a cyberbullying hatáskörével úgymond, tehát hogy interneten, úgymond egy állarc mögé bújva, vagy egy képernyő mögé bújva, egy kicsit, minthogyha bátrabbak lennének a gyerekek, de a felnőttek is érdemes akár egy-egy komment szekciót megnézni a közösségi médiában.
1: Ugye azt gondolom, hogy egy olyan szülőnek, aki rendszeres kapcsolatot tart a gyermekével, és van lehetőségük arra, hogy átbeszéljék a napot, hogy kivel mi történt, ott nagyon hamar felismerhető az, hogy az én gyerekem, vagy az a gyermek mondjuk áldozat egy ilyen bullyingolásba. De mi van azokkal a szülőkkel, akik mondjuk nincs lehetőségük, alkalmuk arra, hogy ilyen szoros kapcsolatot tartsanak a gyerekeikkel, ők nekik mit kell figyelni?
0: Ugye említettem ezt a rendszerességet, tehát az, hogy a gyermek viselkedése egyik napról megváltozik, azt még nem veszi észre a szülő feltehetőleg, mert dolgozik, vagy egyéb tevékenységi körökben mutatja meg magát. Lehet, hogy egyik napról a másikra ezt nem vesz észre. Viszont, hogyha ez folyamatosan fennáll a gyermek, mutathat már egészségügyi tüneteket is. Panaszkodik, hogy fáj a hasa, fáj a feje, nem szeretné iskolába menni, vagy esetleg többször előfordul, hogy bármi, nem tudom, torokgyulladása van, tehát már olyan szinten eljutotta a folyamat. De ha észrevesz, hogy folyamatosan, ugye erről volt is szó, hogy elszakad gyakran a ruhája, vagy a táskája megrongálódik, vagy eltűnnek a holmiai, ami nem abból fakad, hogy ő azt elhagyja, hanem egyszerűen nincs meg, eltűnik. És a következő, amit mindenképpen észrevesz a szülő, az, hogy nem, tehát nem csak az iskolai körben nem akar már visszacsatolódni a gyermek, hanem esetleg a baráti köre is megváltozik, nem akar barátok közé sem menni. Tehát ez is előfordulhat, amit már az a szülő is észrevesz, aki igencsak elfoglalt.
2: A másik oldal a bántalmazott esetében a bántalmazó, ami szintén egy gyermek, szintén ugyanúgy szereti, gondoljuk a szülék, és pont olyan értékesnek tartjuk, mint mindegyiket az iskolákon belül. Mi a bántalmazónak az oldala?
0: Nagyon sokszor megkapják ezt a rossz gyerek bélyeget, de
2: az is érdemes... Azt mondta, hogy rossz gyerek nincs, csak rosszul nevelt.
0: Hát igen, és épp ezért ezek a címkék, amiket megkapnak ezek a gyerekek, érdemes mögé nézni, hogy mitől válik ő bántalmazóvá. Valószínűleg ezzel szeretné felhívni magára a figyelmet. Az is előfordulhat, hogy ő nem akar bántalmazott lenni, és inkább abba az oldalba kerül. Az is előfordult, nagyon sok tanulmányból olvashatjuk ezt, hogy például valaki bántalmazott volt egy adott közegben, kikerült abból a közegből, átkerült egy új környezetbe, ahol mindezt megelőzve, hogy ő ismét bántalmazott legyen, ő vált bántalmazóvá. Nagyon fontos az, hogy a környezet, amiben van ott az agresszió, az jutalmazott-e. Tehát, hogy a szülőtől azt látja, hogy mondjuk ez megoldás lehet egy problémára, hogy agresszívan lépek fel. Lényeges. Vagy az iskolai közösségben ez a norma, hogy így mutatjuk meg a fülényünket, vagy így vagyunk menők, mert nagyon sokszor ugye megyünk ki gálnatáliával gyerekekhez iskolai környezetbe, és ilyen erőszakellenes programokkal próbáljuk felhívni erre a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, akkor ott előfordul, hogy bizony az a menő, aki egy kicsit fölényeskedik a másikkal szemben. Tehát nagyon sok háttérok lehet, hogy mi mozgatja azt a gyereket, hogy ő is bántalmazóvá váljon.
2: A szülői háttér ebben a kapcsolatban sokszor mondjuk el, hogy a gyerek az otthont viszi be a saját otthonába, amit iskolai közegnek nevezünk. Sok esetben a szülőnek a gondolatait halljuk, amikor a gyerek furcsákat mond.
0: Előfordulhat ez is, igen. Tehát az, hogy mit látott, milyen mintát látott, mit visz tovább. De az is lehet, hogy egy olyan közösségbe, ahol új dolgokat hallott, és ettől érzi magát menőnek, és ettől lehet fülényeskedő mondjuk a másik gyerekkel szemben, akkor az is előfordulhat bizony, hogy akkor ez a viselkedés lesz napi szintű abban a gyermekközösségben, ahol ugye a bullying vált már normává.
1: Mennyire veszélyes dolog ez? Mennyire lehet ezt megfékezni, kordába tartani. Mert azt gondolom, hogy megszüntetni valószínűleg nem lehet, hiszen ez a világ változásával, hogy változik a világunk, gyorsul, egyre több ilyen és ehhez hasonló dolog fog történni a gyermekeinkkel, akár iskolai közösségen belül is. Mennyire lehet ezt kordába tartani?
0: Nagyon fontos ez a rendszer szint, hogy ebben maradjunk. Tehát ne akarjuk külön választani, hogy akkor csak a bántalmazóval foglalkozunk, vagy csak azzal a gyerekkel, aki a bántalmazott, hanem a pedagógusokat is nagyon fontos ebbe belevonni, illetve a szülők, tehát egyszerre rendszer szinten érdemes ezt kezelni. És hát ugye nem beszéltünk arról, hogy egy harmadik szintér is belép, amikor mondjuk valaki azt hiszi, hogy ő nem vesz részt a bántalmazásban, csak szemlélő. Tehát ezzel is nagyon sokszor segít mondjuk a bántalmazónak, hogyha nevet, vagy lájkol egy olyan videót, amit betesznek a chat csoportba, vagy tovább küldi, tehát ezeket a dokumentált adatok továbbvitelében ő is részt vesz. Tehát hogyha ezeket a hát úgymond csoporttagokat, vagy résztvevőket megérinti egy-egy ilyen téma, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, akkor lehetne tovább talán előre lépni. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel. Nem azt hibáztatni, hogy miért hagytad, vagy zsigerből a szülő azt mondja, hogy hát védd meg magad, üst vissza, stb. Tehát nem is a felől közelíti meg, hogy talán érdemes lenne megnézni, hogy miből alakult ez ki. Vagy a másik, hogy akkor egyből hibáztatják a bántalmazót, hogy na valószínűleg ő az agresszív, ő a rossz gyerek, akkor őt kell kiközösíteni. Tehát nagyon sokszor rossz oldalról közelítik meg a megoldást, ahelyett, hogy rendszer szinten kezelnék ezt a helyzetet. Tehát iskola, szülő, gyerekek, tehát itt, hogyha csak egy-egy szinteret ragadunk ki, akkor az nem fog működni.
2: Az elkövetők oldaláról a statisztikákat azt olvashatjuk, hogy 84%-ban az osztálytársak, az online térben 58%, míg 21%-ban a tanárok követik el a bántalmazást.
0: Ez is egy külön téma, ugye a fekete pedagógiához ez is hozzátartozik. Arról lehetne külön egy rádió beszélgetést folytatni, mert sajnos az is előfordul. Itt kiemelt helyzetben vagyunk, krízis helyzetben, krízis mátrixban vagyunk, ami nehezíti a helyzetet. Tehát nagyon sokszor a pedagógus is elkeseredett, nem lát eszközt arra, hogy hogyan nevelje azt a gyerekcsoportot, különösen, hogyha aktívabbak, élénkebbek, akkor előfordulhat az ő részükről is, hogy mintegy ezt megelőzvén kezd elő a bántalmazó lenni, vagy olyan szavakat ismétel, amiket ő is hallott annó az iskolában, vagy hasonlítgatja a gyerekeket egymáshoz, vagy hát nem tudom, mennyire emlékeznek esetleg a kedves rádióhallgatók, hogy volt egy-egy ilyen mondat, hogy te is olyan vagy, mint XY, soha nem lesz belőled ember, stb. Stb. Akár. Tehát ez is előfordulhat. Rengeteg háttér info húzódhat meg egy-egy ilyen tevékenység mögött. Tehát nem lehet általánosítani, hogy valaki ezért lesz bántalmazó, mert ez történt az életében. Rengeteg minden befolyásolhatja ezeket a dolgokat.
1: Mennyire vannak önök felkészülve ennek a helyzetnek a kezelésére? Akár a mentálhigiénés segítő szakemberekre, ha gondolok, vagy a pszichológiára, mennyire tud lépést tartani, illetve a megoldások felé terelni az embereket, illetve ezeket a helyzeteket a szakma?
0: Nem elég erről csak beszélni. Programokra lenne szükség minél több olyan alkalomra, ahol a gyerekekkel, illetve felnőttekkel beszélünk erről, hogy hogyan lehetne megközelíteni ezt a témát. Hogyan ismerjék meg egymást a gyerekek, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem is ismerik egymást a gyerekek. Azt sem tudják, hogy milyen értéke van az egyiknek, milyen a másiknak. Azt sem tudják, hogy miben hasonlítanak például. A születésnapi dátumjukat nem ismerik, mint annól mi mondjuk gyerekkorunkban tudtuk, hogy kinek mikor van a születésnapja. Most azt tapasztaljuk, hogy ez már úgy nem lényeges. Vagy olyan programokat szervezni, és akkor itt kiemelném ezeket a programokat, és itt nem nagy volumenű eseményekre gondolok, hanem csak egyáltalán, hogy akár az osztályfőnök, vagy összehozni alkalmat a szülő és a gyerekek között, megbeszélni, vagy megnézni egy filmet, átbeszélni a filmet, milyen lehetőségek adottak a hétköznapi életben arra, hogy egy kicsit nyitottabbá váljon ez a beszélgetés téma. Ezekkel lehetne ilyen prevenciózni, lehetne ezt mondani. Tehát nagyon fontos a megelőzés. És amikor már ott vagyunk egy ilyen helyzetben, akkor természetesen a kommunikáció az, hogy hogyan lehet ezt megfelelő mederbe terelni.
2: Nyissunk meg röviden egy témát, de mindenképpen fontos, hogy elhangzódjon az a gondolat, hogy az internetes, az online, a kiberbullyingnak a jelenléte egyre nagyobb, és az eseteknek a bő fele az ott folytatódik, vagy ott veszi kezdetét, és igazából, ahogy mondtad, a szülő még inkább korlátozott lehetőségekkel tudja ezt felfelezni sok esetben, hogy mi történik a gyerek és az okostelefon keresztül a világgal való kapcsolatában.
0: Kinyílt a világ most már, hogyha egy gyerek leül játszani, akkor a Discordon van ez a felület, ahol egymással tartják a kapcsolatot. Ott rengeteg olyan információ érkezett, amiről a szülő azt sem tudja, hogy létezik. Tehát egyrészt jó lenne a gyerekkel való kapcsolatot annyira megerősíteni, úgymond, hogy tudjam azt, hogy milyen játékot és milyen felületen kikkel van a gyerek. Ugyanúgy, amikor kiengedte annak idején a szülő a gyereket az utcára, látta, hogy kikkel játszik, akkor ez lenne a minimum, hogy megnézze, hogy az internet területén, vagy a széles körben, ott milyen csapattal van együtt az ő gyereke. Ez lenne az első lépés. A másik lépés meg az, hogy nyitottabbá tenni a kommunikációt, hogy beszéljünk erről, hogy mi történik. Hogyha valami gyanús eset van, akkor nagyon sok esetben félnek a gyerekek szólni a felnőttnek, mert hogy attól félnek, hogy akkor árulkodóvá válnak. És hát itt a másik tény, amit jól lenne tisztázni, hogy az árulkodás meg a segítségkérés között azért lényeges különbség van, hogy az árulkodásban ott van az ártó szándék, a segítségkérésben pedig a másiknak tehát gyakorlatilag a megmentése is benne lehet. És hogyha így vissza akarunk térni erre az internetes térre, akkor egyértelműen azt kell szem előtt tartanunk, hogy a gyerek tudja azt, hogy mikor kell segítséget kérnie, hogy ne egyből lépjen ki abból a szituációból, a tiltást, tehát minden dokumentáljon, screenshotokat készítsen az esetleges bántalmazásról, és aztán úgy forduljon a szülő felé, hogy ennek nyoma maradjon, és aztán ezt lehessen úgy orvosolni, hogy gyakorlatilag számon lehessen kérni azt, aki az aklató volt az internet világában.
1: Na hát igazán szerte ágazó ez a téma, én magam nem is gondoltam volna, sokkal egyszerűbbnek tűnt ez így elolvasva, hogy bullying, de hát mindenképpen szerettük volna, hogy így iskola kezdés után nem sokkal egy picit felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy ez egy létező dolog, és szerintem a megoldás egyébként sokkal közelebb van hallgatva így a szakértőt, mint amennyire az emberek gondolják. Egymásra oda kell figyelni szülőnek, a tanárnak, tanárnak a diáknak, diáknak a szülőre, és szerintem menni fog. Kérem szépen az elmúlt percekben az iskolai bullying témájáról és magáról erről a jelenségről a Rákóczi Egyetem pedagógia, pszichológia tanszékének docense, mentálhigiénés szakember dr. Berghauer Ola szemőke volt a vendégük. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm szépen én is!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: 11 óra 18 perc van, köszöntjük a most hatokozó rádió hallgatókat, livestream nézőket. Külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérök információk mellett. Határinfókat is örömmel veszük, hogyha írtok nekünk.
3: És Judit már írt is nekünk a livestreamen. Szép őszi napot kívánok minden Pulzus rádió hallgatónak és a rádió munkatársainak is. Szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni Annabellának, Nagy Bégányba Isten áldása kísér, és minden álma váljon valóra, és a mai születésnaposokat is köszönti Judit, hát köszönjük szépen, és hát Annabella boldog születésnapot, nem tudom, tegeződjünk, magázódjunk, talán minden is, mindegy Isten is ezen a szép napon.
2: Bizony. Fontos, hogy megjegyezzük, hogy a holnapi nap folyamán egy érdekes hagyományindító programot szerveznek Beregszász központjában, gyorsasági bicikli versenyben méreti össze tudását és akaratát, illetve ügyességét. Beregszászban 8 iskola, annak diákjai lesznek csapat, illetve egyéni versenyek, fiúk és lányok is külön indulhatnak majd. A gyorsasági bicikli verseny nem egy hosszú pályán kerül megrendezésre, ez Beregszász központjában a Kultúrház és a Hősök tere közötti szakasz jelenti, szerintem egy 100 méter környéki területről beszélünk.
3: Attól függ. Igen, összes, ha nehéz táskát viszek, igen, akkor 300, akkor tűnik, ha csak úgy sétálok, akkor csak 90. Igen,
2: kedves hölgyem. Úgyhogy itt zajlik, majd 11 órakor veszik kezdetét, feltehetőleg előtte már a lezárással találkozhatok, majd figyeljünk, illetve látogassunk el a szabadtéri programra, várják a szervezők a nézelődőket örömmel.
3: No, és akkor megyünk is tovább egy rovattal, az egyik kedvencünk következik, íme.
4: Kitekintő érdekességek a nagyvilágból.
2: Beszélgetünk már a bullying fogalmáról, és a már fogalmak, akkor két fiatalok között lévő jelenséget szeretnénk bemutatni számotokra. Két rövidítést akarunk bemutatni, a FOMO és a JOMO jelenséget. Hát, hülyeim és nem gondolnánk, de a mai fiatalok, és sőt a középosztálynak is igazán a hétköznapi része ez a két fogalom.
3: Én nekem, ha választani kéne, akkor inkább jomózni szeretnék, mint igen, fomozni, igen, de igen. Hogy miről beszélek, ezt nem sokára elmondom, illetve mindjárt kiderül, ugyanis ezek olyan modern betűszavak, amelyek a digitális világ és a közösségi média okozta pszichés állapotokat írják le egész pontosan. A FOMO-nak a Fear of Missing Out, a kimaradástól való félelem. Ez egy szorongásos érzés, melynek során attól tartunk, hogy mások nélkülünk élnek át valami izgalmasat, érdekeset, vagy esetleg jobbat is, miközben mi erről az egészről lemaradunk.
2: Igen, gyakorlatilag azt akarja bemutatni a fogalom, hogy azt gondoljuk, hogy a közösségi médiákban a digitális tartalmaknak a folyamatos csekkolására van szükség az embernek. Ez az az inger, amely azt eredményezi, hogy egy átlagos fiatal óránként minimum 8-szor, de lehet, hogy 16-szor nézi meg a telefonját, azért, mert nem akar lemaradni semmi ott zajló eseményről.
3: És hát ilyenkor szokott az lenni, hogy a mások látszólagos tökéletesség. Hogy a mások látszólagos tökéletessége iránti érzetek megnagyobbulnak, és hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a mi életünk, hát az, hogy is mondjam, szürke, barna, fekete, szóval hogy olyan nem szép, miközben a világ mellettünk ragyog, színes és csodálatosabbnál csodálatosabb dolgok történnek.
2: A másik fogalom pedig a JOMO, amikor tudatosan azt mondjuk, hogy mi digitális detoxot akarunk tartani, és annak örülünk, hogyha nem kell erre a érzésre felülnünk, azaz a vágy ahhoz, hogy semmi mással ne foglalkozzunk, mint amit a hétköznapok hoz magunk elé a valós analóg életünkben. Ez a JOMO.
3: Valahol ezt úgy is lehet megfogalmazni, a nemetmondás képessége a felesleges társasági kötelezettségekre, és arra fókuszálni inkább, hogy saját magunkat minél jobban megismerhessük, mondjuk eljussunk a belső békénkig is.
2: Rengeteg kutatás zajlik Európában, kimondottan a fiatalok körében, és ugye a digitális detox, amely előbb-utóbb, higgyük el, hogy ha sok esetben nekünk is várva várt, önhánytatott gyógyulási folyamat lesz majd, egy 7 napig tartó 61 résztvevős kísérletben, ahol fiatalokat tartottak egyben, bezárva gyakorlatilag, nem egy cellát kell elképzelnünk, egy közösségi teret kell elképzelnünk, egy analóg közösségi teret kell elképzelnünk, ahol nem használhattak semmilyen digitális eszközt 7 napon keresztül, és gyakorlatilag azt vették észre, hogy az egyetemisták a 7 nap digitális detoxban töltött idő alatt teljes egészében átalakultak a közösségi szokásaik, sokkal több interakciót kezdtek el a másikkal, illetve sokkal nagyobb lelki békét mértek náluk a különböző elemzések, illetve a pszichológiai állapotuk is sokkal jobb volt, mint a 7 nappal ezelőtti állapotok.
3: No, hát izgalmas dolgok ezek, ugye izgalmas téma. Mindenki dönts el, hogy hova szeretne inkább tartozni, hogy FOMO szeretne lenni inkább, vagy JOMO.
2: Ebben az órában is témánk van, illetve szeretnék egy komolyabb vendéget is fogadni stúdiunk kerekasztalánál, és talán pontosan ideális lesz arra, hogy ötleteket adjon, hogy otthon a régi hagyományainkból, a múltból, mik voltak azok a időkitöltő alkotási folyamatok, amelyeket a gyermekkorunkban mi még lehet, hogy átéltünk, és ma már ehhez lehet, hogy Nagyberegre, a múzeumban, a tájházba kell ellátogatni, hogy ezt meg tudjuk együtt, át tudjuk élni.
3: Na és akitől meg fogjuk ezt kérdezni, mindezt kérdezni, az dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház programfelelőse, őt várjuk ide megérkezni a stúdiónkba.
2: Várunk mindenkit szeretettel. Ez a különkiadás szerdaidása, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Vegyük is tovább, hogy újabb zenés láger itt a különkiadás műsorában.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Tizenegyre 34 perc van, köszöntjük a most adagozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
3: Ugyanis elfogadta meghívásunkat dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse. Köszöntjük nagy tisztelettel.
2: Jönnyi známi úszúgyi, Gál Adél, koordinátor, ká program ta kerivnécia, záhagyiv etnografičnomu budenku muzei, szelá, veléké berehé.
4: Köszöntelek titeket, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
3: Október 7-e van, de október 14-én, tehát napra pontosan egy hét múlva a szüreti évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról, illetve erről a napról faggatnánk, illetve mesélnél, mesélj nekünk kérlek, és elnézést a hallgatóktól, ismeretség révén tegeződünk, egy picit a tájház indulásáról, ugyanis te ott voltál, amikor ezt az egész kipattant, és...
2: 2013-ban
3: is elindult.
2: Nem tegnap volt, ugye?
3: Igen. Mesélj egy picit.
4: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatva és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása, akkor még ugye ők nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsó ház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jeleg, ugye fölállítva egy szövőszék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, és emellett
2: ott
4: nem.
2: Ott lakik a szőttes.
4: Így van, ott lakik a beregi szőttes, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szövőszék működését, ha nem is mindig beregi szedetmintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szövőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet, és így így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
2: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
4: Jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlós, túrós-porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de Beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van. De egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platon sült tészta, a spóron sült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De emellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
3: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
4: Most ősszel a szüreti évadnyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy a egyszerű szilvalekváros, tehát az üstben fő szilvalekvárral töltött parasztporlós. De ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet. Ez egy frissen kisülve, egy piskóta-szerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még. Tehát, és kukoricalisztből készít.
2: Ez ilyen öngol volt itt délben.
3: Igen, így lassan jön az ebédidő.
2: Nekem az enzimeim megindultak igen erősen.
3: Na most azt mondja, hogy itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt. Ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába igen. A lányok, fiúk-lányok, mezitláb, nyomjuk, taposjuk?
4: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan bő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk. Amit tehát szintén ugye mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abban járunk a kertbe, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
2: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok, mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket lehengerelni ezekkel a dolgokkal?
4: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak, Tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a Népi Játék napjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a Népi Játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14-i alkalmunkkal, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek. Ezért is terveztük úgy, hogy most erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz. Körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
2: Gyerekek mennyire érzi sajátjuknak ezeket a dolgokat, és mennyire lehet vissza, én Mezőváriban voltam sok évvel ezelőtt, ahol tudom, nagyon szeretik a népdalt és a népzenét, és meghökkentő volt, hogy a fiatal lányok a templom előtt és a templom után a bejáratnál énekeltek. És 5-6-8-an több szólomra énekeltek. Nem azért, mert próbáltak valamit, vagy kórusra készültek, nem. Egyszerűen szórakozásból énekeltek, és azon gondolkoztam, hogy Teremtő Isten, ezek szerint működhet a régi bevált dolog, a dal, a játék, az, ami régen érték volt, és kitöltött a gyermekkornak a jelentős százalékát, az mai napig érték lett ugyanezeknek a gyerekeknek, bár a világ azért megváltozik. Hogyan lehet ezeket a dolgokat visszatanítani, visszajuttatni a gyerekek számára? Akár a népi játék kapcsán mennyi olyan játékot lehet innent ötletként hazavinni a saját kis baráti közösségekbe, amelyek régmúltban vidékünkön jelen voltak?
4: Azt hiszem, a közösség ereje, vagy a példa, amit a fiatalok elé állítunk, ez nagyban meghatározza azt, hogy mit visznek magukkal. Gyakran van az, nem csak a népdal éneklés kapcsán, de akár a körjáték, vagy a tánc, néha táncos alkalmaink vannak, vagy ott vannak a népi játékaink, a fából készült, nagyon egyszerű régi játékok, és van olyan eset, amikor jön a látogató, és úgy nehezen indul, nehezen fogja meg a játékot, és játszik vele, nehezen kapcsolódik be, unszolni kell, hogy bekapcsolódjon az adott éneklésbe, vagy táncba, de egy idő után, amint mondtam, a közösség ereje az úgy bevonza, és legyen szó fiúkról, lányokról, legyen szó kicsikről, nagyokról, nagyobb, kamaszokkal nehezebb a dolgunk, ez tény. Több oldalról kell őket megközelíteni, hogy bevonhatók legyenek, de mindig nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy odaállnak a fiúk és a körjáték, vagy a körtáncban, tehát táncolnak, leültek a fiúk is, és örömmel készítették a csigatésztát például, tehát amiről nem is gondoltuk, hogy mondjuk népszerű lesz. De van egy autentikus környezet, ahová ők bejönnek, és már maga az a szoba, vagy a terem, a maga az épület, vagy az, hogy az udvaron szól a zene, és mindenki táncol, tehát ez így akaratlanul bevonza őket is, és akkor, hát ha már itt vagyunk, ezt kell csinálni, próbáljuk ki. És aztán csak reménykedünk abban, hogy ezt így tovább is viszik magukkal. És úgy gondolom, hogy ebben a pedagógusnak is nagy szerepe van, mert ugye pedagógusok hozzák a gyermekeket, csoportokat a tájházba. És az, hogy egy pedagógus mondjuk egy tájházat választ, vagy vigyel egy múzeumba, vagy egy olyan hagyományozó alkalomra, eseményre a diákokat, azzal a pedagógus is példát mutat. És mondjuk arra szoktatja az iskolásokat, a tanulókat, hogy igen, ez az érték ide, tehát ide menni jó, vagy színházba viszi el a gyerekeket, akkor igen, tehát ez az érték a színház, mert kultúrát ismertet meg vele, akár helyi kultúrát, helyi szokást, helyi hagyományt. Tehát a pedagógusoknak van ebben nagyon nagy szerepük.
2: Sokat beszélgettünk ma arról, hogy a digitális világnak milyen hatása van az ember, akár a társas életünkben, a bullyingot is előhoztuk, ma a szakértővel beszélgettünk. A saját gyerekeimben látom, hogyha utazunk, hogy valami olyan dolog van, ami idő igénylik. Minden gyerek előkapja a telefonját, és akkor ezt kibekkelik. De hát az gyerekek nem kapnak telefont, és így előjönnek az ilyen csapdacsacsis játék, meg gondoltam valamire játék. Érdekes, hogy ilyen fehér hollóként látom egy vonaton, hogy csak milyen. játszunk, ilyenek előkerülnek a kártyák, hogy azért mennyire érdekes, hogy azért van ennek jelene, hogyha jobban figyelünk a közösségre.
4: És ha bowlingot említettél, akkor nálunk van olyan népi játék, ami lényegében az, mint a modern bowling, csak fa állványaink vannak, és azt kell mondjuk eltalálni egy másik fadarabbal, vagy célbadobós játékaink szintén vannak, amelyek ott vannak a modern játékok között is, de nálunk egy kicsit más megoldással vannak ezek.
3: No, hát igazán izgalmas időszak elé néz, aki a nagyberegi tájházat választja programnak. Én szerintem nagyon sok pedagógus, legalábbis a környékben mindenki ismeri ezt a helyet, és előszeretettel gondol arra, hogy mit csináljunk, menjünk el a tájházba. No, hát erre lehetőség, megvan minden lehetőség, keressék ezeket az alkalmakat. Én nem tudom, mennyire nyilvános a 14-i szüret, vagy ott már kész csoport van, de minden esetre tudjanak róla hallgatók, hogy van ilyen is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
4: Köszönöm a meghívást!

0: телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Kereken 12-ről múlott egy perccel, hölgyeim és a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el. Külön köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a szerdai napon.
1: Nagyon sok érdekes témán foglalkoztunk a fiatalokkal, foglalkoztunk azzal, hogy nem sokára szüreti bál lesz, illetve szüreti mulatság lesz a nagyberegi tájházba, és a nap idézetét is ehhez választottuk, nem a bulinkhoz, amely így hangzik: a szüret komoly munka, de illik hozzá a móka.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségével búcsúzunk. 095 600 805, 097 600 800-ot bizalommal hívhatják a telefonszámokat a 24 órájában. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk mindenkinek, további szép napot, jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Ez alkalommal Rajkó Balázs.
1: És Birta Zoltán.
0: És te mellünk a viszonthallásra. Sziasztok!
1: Hello, hello!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами.
4: В передачі прозвучали торгові марки.
5: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Novin.

0: Vásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Beregben járunk, érdemes időt szállni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli parasztbútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úticél. A település középkori református temploma 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll. Aki tehát Vásároslemény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet, egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 жовтня. Середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 10-10 millió forinttal támogat két fogyatékkal élőket gondozó kárpátaljai intézményt, a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatásból a Mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs központja, valamint a hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona működését segítik. A támogatás jelképes átadására ma került sor. Ennek jelentőségéről és a segítségnyújtás céljáról Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke nyilatkozott rádiónknak.
5: Mai alkalomnak a alapvető célja az, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogy a magyarországi református egyházban működő fogyatékos intézmények az MRSZ-en keresztül küldenek egy jelképes adományt, hiszen azok a testvérek, akik a Magyarországon szolgálnak fogyatékosok között, azok szívükön viselik az itt folyó munkát. Amikor Püspök úrral tavaly tárgyaltuk azt, hogy ebben az évben mire lenne leginkább szükség, akkor szóba került az, hogy a Hetyed és a Mezővári fogyatékosokat segítő rehabilitációs központ nagyon nagy szüksége lenne segítségre, hiszen a megélhetés, a működtetés költségei, a rezsi, a bérek, az infláció nagyon sok minden nehezíti a kárpátaljai intézmények életét, márpedig az anyaországnak és abban a református egyháznak és benne a református szeretetszolgálatnak magától értetődő felelőssége, hogy ne csak figyelemmel kísérje az itt folyó szolgálatokat, azoknak a nehézségeit és kihívásait, amelyek hatványozottak a háború kitörése óta, hanem minden eszközt ragadjon meg, és minden lehetőséget ragadjon meg ezeknek a szolgálatoknak a megmentésére, működtetésére és támogatására.
4: Угорська реформатська служба допомоги надала по 10 мільйонів форинтів двом закарпатським установам, які опікуються людьми з інвалідністю. Допомогу отримали реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю «Нефелейч» у селі Вари та денний центр для людей з інвалідністю «Елім» у селі Гетян. Символічна передача допомоги відбулася сьогодні. Про значення цієї підтримки та мету допомоги нашій редакції розповів голова кураторіуму Угорської реформатської служби милосердя Карой Цібере. Далі ви чуєте його слова. Основна мета сьогоднішнього заходу – проінформувати про те, що установи для людей з інвалідністю, які діють при Угорській реформатській церкві, через реформатську службу допомоги передають надзвичайно важливу допомогу. Адже ті брати і сестри, які служать людям з інвалідністю в Угорщині, усім серцем підтримують роботу, яка проводиться тут. Коли минулого року ми обговорювали, що цьогоріч було б найбільш необхідним, тоді йшлося про те, що реабілітаційний центр допомоги людям з інвалідністю в селі Гетян та у селі Вари дуже потрібен.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

és más az út. Levágtam csápokat, de száz karú. Talán ha van, meglátott a jó Isten. Rohadt furán érzem magam, mióta jó minden.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 7-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 жовтня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: 10-10 millió forinttal támogat két fogyatékkal élőket gondozó kárpátaljai intézményt, a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatásból a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs központja, valamint a Hecseni Élim fogyatékkal élők napközi otthona működését segítik. A támogatás jelképes átadására ma került sor. Ennek jelentőségéről és a segítségnyújtás céljáról Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke nyilatkozott rádiónknak.
5: Mai alkalomnak az alapvető célja az, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogy a magyarországi református egyházban működő fogyatékos intézmények az MRS-en keresztül küldenek egy jelképes adományt, hiszen azok a testvérek, akik a Magyarországon szolgálnak fogyatékosok között, azok szívükön viselik az itt folyó munkát. Amikor Püspök úrral tavaly tárgyaltuk azt, hogy ebben az évben mire lenne leginkább szükség, akkor szóba került az, hogy a Hetyen és a Mezővári fogyatékosokat segítő rehabilitációs központnak nagyon nagy szüksége lenne segítségre, hiszen a megélhetés, a működtetés költségei, a rezsi, a bérek, az infláció nagyon sok minden nehezíti a kárpátaljai intézmények életét, márpedig az anyaországnak és abban a református egyháznak és benne a református szeretetszolgálatnak magától értetődő felelőssége, hogy ne csak figyelemmel kísérje az itt folyó szolgálatokat, azoknak a nehézségeit és kihívásait, amelyek hatványozottak a háború kitörése óta, hanem minden eszközt ragadjon meg, és minden lehetőséget ragadjon meg ezeknek a szolgálatoknak a megmentésére, működtetésére és támogatására.
4: Угорська реформатська служба допомоги надала по 10 мільйонів форентів двом закарпатським установам, які опікуються людьми з інвалідністю. Допомогу отримали реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю Нефелейч у селі Вари та денний центр для людей з інвалідністю Елім у селі Гетян. Символічна передача допомоги відбулася сьогодні. Про значення цієї підтримки та мету допомоги нашій редакції розповів голова кураторіуму Угорської реформатської служби милосердя Карой Цібере. Далі ви чуєте його слова. Основна мета сьогоднішнього заходу – проінформувати про те, що установи для людей з інвалідністю, які діють при Угорській реформатській церкві, через реформатську службу допомоги передають надзвичайно важливу допомогу. Адже ці брати і сестри, які служать людям з інвалідністю в Угорщині, усім серцем підтримують роботу, яка проводиться тут. Коли минулого року ми обговорювали, що цьогоріч було б найбільш необхідним, тоді йшлося про те, що реабілітаційний центр допомоги людям з інвалідністю в селі Гетян та у селі Вари дуже потребує підтримки, адже витрати на забезпечення життєдіяльності та функціонування, комунальні послуги, заробітні плати, інфляція – усе це значно ускладнює роботу закарпатських установ. А для Угорщини та, зокрема, реформатської церкви, а саме реформатської служби допомоги, є природним обов'язком не лише стежити за роботою цих установ, а й розуміти їхні труднощі та виклики, які значно посилилися від початку війни, а й докладати всіх зусиль і використовувати всі можливості для збереження, забезпечення роботи та підтримки цих установ, наголосив Цібер.
3: A támogatás nem csak az intézmények mindennapi működését könnyíti meg, hanem az ott gondozott gyermekek és felnőttek számára nyújtott szolgáltatások biztosítását is segíti. Arról, hogy mit jelent ez a támogatás a kárpátaljai intézmények és az ott élő közösségek számára, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke beszélt.
6: Hálánkat és a köszönetünket szeretném kifejezni. Az intézmény 10 éve működik, itt Mezőváriban, a Hetyeni már korábban elkezdte tevékenységét. Magyarországról a református szeretetszolgálat nem csak figyelemmel kíséri a munkát,

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 2026 року, середа, на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
1: Folytatódik a vízvezeték hálózat kiépítése Beregszászban, a Báthy Anna, a Muzsai és a Linder Bertalan utcákban. Jelenleg a Báthy Anna utcában zajlanak a munkálatok. Az új vízvezeték hálózatok teljes hossza 671 méter lesz. A projekt megvalósításának köszönhetően várhatóan 148 fogyasztót csatlakoztatnak a központi vízellátáshoz. A szerződés értelmében a kivitelezőnek október 31-ig kell befejeznie a projektben előírt építési munkálatokat. A beruházás részleteiről és a beregszászi lakosok számára jelentett jelentőségéről a Pulzus Rádió élő adásában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere beszélt.
2: Ez a beruházás, ez még az év elején megkezdődött, úgy néz ki, hogy a hónap végére sikerül a hálózatot lefektetni, ezután kerülhet be csatlakozásra az összes új fogyasztó, a helyenként ez átkapcsolás, tehát régi hálózatról újra, helyenként pedig teljesen új hálózatot kiépítvén olyan felhasználókat tudunk bekötni, akiknek korábban csak helyi kútból származó vízforrása volt. Nagyon kritikussá vált az ország több helyén a vízellátást. Óriási mennyiségű kút szárad ki, és láthatjuk a Vérke, a Borzsa szintjén, látjuk, mi van a Tiszával, látjuk, mi van a Balatonon, ahhoz képest, hogy a Kárpát-medence mindig is arról volt híres, hogy stabil a vízkészlete. Ez ingatagnak bizonyult, és azt hiszem, hogy országos szintű és regionális szintű vízmegtartási programokat kell biztosítani. És a városban pedig vannak olyan utcák, ahol a házak 60, 70, 80 és 90 évesek, ennek ellenére még nem volt vízellátásuk. Ebből is tudunk most egy szegmest kisimítani úgy, hogy vízhálózati becsatlakozási lehetőséget tudunk biztosítani.
0: У Берегові триває будівництво мереж водопостачання на вулицях Анни Баті, Мужайській та Верталона Лінера. Наразі роботи проводять на вулиці Анни Баті. Загальна протяжність нових водопровідних мереж становитиме 671 метр. Завдяки реалізації проєкту до централізованого водопостачання планують підключити орієнтовно 148 абонентів. Відповідно до укладеного договору, підрядна організація має завершити передбачені проєктом будівельні роботи до 31 жовтня цього року. Більше про цей проєкт та його значення для мешканців Берегова в прямому ефірі Радіо Пульс ФМ розповів голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Цей проєкт розпочався ще на початку року. Очікується, що до кінця місяця вдасться завершити прокладання мережі, після чого до неї можна буде підключити всіх нових споживачів. У деяких місцях це буде перепідключення із старої мережі на нову, а в інших – повністю нова мережа. Таким чином ми зможемо підключити споживачів, які раніше мали джерелом водопостачання лише власні колодязі. Проблема з водопостачанням стала дуже критичною в багатьох частинах країни. Величезна кількість колодязів пересихає. Ми бачимо, що відбуває з Вірки на рівні Берегова, бачимо, що відбувається з Тисою, бачимо, що відбувається з Балатоном. Хоча Карпатський басейн завжди був відомий стабільним запасом води. Виявилося, що вони не такі стабільні, тому я вважаю, необхідно забезпечити програми зі збереження води на державному та регіональному рівнях. В місті є вулиці, де будинкам 60, 70, 80 і навіть 90 років, але вони досі не мали централізованого водопостачання. Тепер ми можемо усунути цю проблему на одній з таких ділянок і забезпечити можливість підключення до водопровідної мережі, зазначив Золтан Бабяк.
1: 10 millió forinttal támogat két fogyatékkal élőket gondozó kárpátaljai intézményt, a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatásból a Mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs központja, valamint a Hetyeni Élim fogyatékkal élők napközi otthona működését segítik. A támogatás jelképes átadására ma került sor. Ennek jelentőségéről és a segítségnyújtás céljáról Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke nyilatkozott rádiónknak.
3: Mai alkalomnak az alapvető célja az, hogy a tájékoztatást adjunk arról, hogy a magyarországi református egyházban működő fogyatékos intézmények az MRS-en keresztül küldenek egy jelképes adományt, hiszen azok a testvérek, akik a Magyarországon szolgálnak fogyatékosok között, azok szívükön viselik az itt folyó munkát. Amikor Püspök úrral tavaly tárgyaltuk azt, hogy ebben az évben mire lenne leginkább szükség, akkor szóba került az, hogy a Hetyed és a Mezővári fogyatékosokat segítő rehabilitációs központnak nagyon nagy szüksége lenne segítségre, hiszen a megélhetés, a működtetés költségei, a rezsi, a bérek, az infláció nagyon sok minden nehezíti a kárpátaljai intézmények életét, már

0: Vásároslemény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Ha Beregben járunk, érdemes időt szállni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli parasztbútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úti cél. A település középkori református temploma a 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll. Aki tehát Vásároslemény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet, egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Egy anyai pofon. Az Egyesült Államokban utcai tüntetésekbe, majd erőszakos zavargásokba torkolt egy emberjogi felvonulás. A rohamrendőrökkel összecsapó bandákba szerveződött fiatalok kitűnő alkalmat láttak a felfordulásban, hogy az unalmukban és céltalanságukban felgyűlt energiáikat a társadalomra zúdítsák, értelmetlen gyújtogatásokban, rongálásokban és a rendőrökkel való összecsapásokban élve ki indulataikat. A nyugati társadalmakban lézengő és unatkozó fiatalok problémája önmagában is egy hatalmas kérdés, de a baltimóri eseményekben egy másik, szintén lappangó társadalmi probléma is előjött. Történt ugyanis, hogy a tüntetések idején egy éppen a környéken járó édesanya felismerte a tulajdon fiát a rendőrökkel összecsapó bandában. És bár a fiatalok bekötötték az arcukat, hogy a rendőrségi kamerák föl ne ismerjék őket, az anyai szív előtt nincsenek titkok, az édesanya ráismert, elméletileg iskolában lévő gyermekére. Az édesanya a lehető legtermészetesebb és leginkább magától értetődő dolgot tette, odament nagykamasz fiához, és lekevert neki egy anyai pofont, majd kiráncigálta a tömegből, és egy újabb pofon kíséretében hazaküldte. A nyugati világban nagy hangsúlyt kapott az elmúlt évtizedekben a gyermekek jogainak védelme, a fenyítést, szülői szigort, a lehető legkárosabbnak kikiáltva, és még a szeretetteljes szülői pofont is a gyermek jogai ellen való szörnyű támadásnak tekintve. Gyermekek rendőrségi feljelentést tettek nem egyszer szüleik ellen, a szülői szigor vagy büntetés miatt, aminek következtében rendőrségi meghurcolás várt a szülőkre. Az iskolákban a tanárok nemhogy vonalzóval tenyerest, de még csak határozottabb számonkérést sem engedhetnek meg maguknak a diákokkal szemben. A gyermekek fékevesztett jogainak védelmezésében elmerült nyugati társadalom most egyenes adásban láthatta egy helyén való szeretetteljes szülői pofon jótékony hatását. A baltimóri rendőrfőkapitány személyesen fejezte ki köszönetét a gondos édesanyának. Mert meg van írva, ne vondd el a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. És csak egy dologra kell már figyelni, hogy a szeretet azért vastagabb legyen a vesszőnél.
0: A mai Útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1
4: Пузус Радіо.
3: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
4: Радіо Пульс ФМ.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a pár. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulse FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok!

Світ та іконою масової поп-культури. Починаємо. George Michael, eredeti nevein Giorgos Kyriakos Panayotu, 1963-ban született Londonban egy görög származású családban. Fiatalon megalapította a Wham együttest. A formáció az 1980-as évek egyik legsikeresebb pop duója lett, olyan slágerekkel, mint a Club Tropicana, a Last Christmas vagy a Careless Whisper.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: A Ben feloszlás után George Michael 1987-ben kiadta Fate című albumát, amely világsláger lett. A címadó dal, valamint a Father Figure és a One More Try azonnal a sláger listák élére kerültek. Az album több mint 25 millió példányban kelt el világszerte, és Grammy-díjat is nyert.

George Michael karrierje során egyre mélyebb témákat dolgozott fel. 1990-es albuma már kevésbé volt popos, inkább introspektív, komolyabb hangvételű. A Playing for Time és a Freedom mind a művészi érését mutatták. Emellett George Michael nyíltan beszélt magánéletéről, emberi jogi aktivizmusáról és a zeneiparral folytatott harcáról.

2016 karácsonyán hunyt el, de öröksége örökre velünk marad. Dalai ma is milliókat inspirálnak, és az őszinte érzelmekkel teli zenéje időtlen. Ennyi fért mai zenesávunkba, ahol ma egy igazi zenei legendára emlékeztünk. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Maradjatok velünk, sziasztok! Сегодня программе музычный трек мы прослухали хиты Джорджа Майкла, автора песен, продюсера того двух премий Грэмми. Залишайтеся и надалі з Радіопульс FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus.

0: A hajómanó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hajómanó. Egy óriási óceánjáró hajón élt, amely árut szállított egyik kikötőből a másikba. Óriási volt az óriási hajón minden. Óriási a kémény, óriási a kormánylapát, óriási a zászló, óriási a fedélzet, óriási a vasmacska, óriásiak a láncok, óriásiak a húzalok, és óriási a hajtókar. Bámult is minden hajó, mikor befutottak a kikötőbe. Laposan nézett a bálna vadászhajó. Féltékenyen lesett a sétahajó. Elismerőn ámult a vitorláshajó. Ilyetten pislogott az utasszállító hajó. Kacéran kacsingatott a kisasszonyhajó. Komolyan figyelt a tenger felett járó. Rövidlátón hunyorgott a tenger alatt járó.
1: Óriási! Az én hajóm a legóriásibb!
0: Újjongott a hajómanó.
1: 1000 hordó gépolaj!
0: Peckesen kiállt a hajóhídra, s onnan nézte, hogy a rakodó munkások 1000 hordó gépolajat gurítanak le az óriási hajóról. A hordók helyébe 2000 láda banánt rakottak. Aztán felszedték a horgonyt, és tovább hajóztak új vizek felé.

0: és óriásit csattant a szélbe.
1: Óriási! Óriási!
0: Lelkendezett a hajómanó.
1: Ezen a hajón mindenki tudja a dolgát!
0: Ebben a pillanatban halk sóhajtás hallatszott. Mintha valaki finoman ásított volna egyet.
1: Ki ásítozik itt?
2: Bocsánat, én vagyok a csöpnyi csavar.
1: Csöpnyi csavar? Itt, ahol mindenki óriási?
2: Én csöpnyi vagyok, és fölösleges.
1: Jegyezd meg, hogy ezen a hajón senki sem fölösleges. Itt mindenki hasznos, mindenki fontos, mindenki dolgozik. Hol vagy hát?
2: Az orrod előtt, a hajtókar könyökében.
1: Ó, valóban csöpnyi vagy, de akkor se fölösleges. Ha ide csavartak, akkor óriási szükség van rád. Ne ásítozz!
2: De ásítozom, mert unatkozom. Itt senki sem törődik velem.
1: És én senki vagyok? Siránkozom.

0: Más helyett inkább végezd a dolgodat!
1: Megmondanád, hogy mi az én dolgom?
0: Azt nem tudom, de az biztos, hogy óriási!
1: Óriási dolguk a többieknek van. A kémény füstöl, a kormánylapát kormányoz, a zászló lobog, a gépek zakatolnak, a láncok csörögnek, a fuzalok feszülnek. De én nem csinálok semmit, csak kuporgok itt. Elegem van az óriási hajtókarból.
0: Nyugalom, csöpnyi csavar! Óriási nyugalom! Holnap újból meglátogatlak, te csak végezd a dolgodat!
2: Másnap szörnyű vihar tört ki a tengeren. Rázkódott az óriási hajó! Rázkódott a kémény!
3: Így füstölnek lában nagyok! Én egy fontos, nagyon fontos kémény vagy!
2: Rázkódott a kormánylapát!
3: Semmit félve én nem hagyok! Én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok!
2: Rázkódott a zászló!
3: Semmen feszül fénynek a ragyog! Én egy fontos, nagyon fontos zászló vagyok!
2: Egyszer csak nyek! Megállt a hajó. A vihar is elült. Csend lett.
0: Mi történt?
2: Rohant elő a hajómanó.
0: 2000 láda zöld banán, mi a baj? Miért nem füstöl a kémény? Miért nem kormányoz a kormánylapát? Miért nem lobog az ászló? Miért nem zakatolnak a gépek? Miért nem csörögnek a láncok? Miért nem feszülnek a húzalok? Óriási! Minden a helyén, mindenki munkára kész, miért megint mégsem? Miért áll a hajó?
2: És akkor megpillantotta a hajtókar könyökén a lyukat. A csöpnyi csavar kirázódott a helyéről, s most ott hevert a hajópadlón.
0: Csöpnyi csavar, csak nem alszol?
1: Nem, csak teljesen kicsavarodtam.
0: Miattad nem megy a hajó?
1: Miattam.
0: Miattad? Most nagyon figyelj!
2: Azzal a hajómanó fölcsippentette, és helyre csavarta a csöpnyi csavart. Nyomban működni kezdett a hajtókar. Megfeszültek a húzalok, csörögtek a láncok, munkába lendültek a gépek, lobogott a zászló, kormányzott a kormánylapát, és füstölt a kémény, mintha abba se hagyta volna. A csöpnyi csavar azóta is ott szolgál a hajtókar könyökében. Továbbra sem törődik vele más, csak a hajó. A csöpnyi csavar mégis olyan erősen kapaszkodik, mintha óriási lenne.

Volt egyszer egy király, s ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett, birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak, előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszonya kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikünk mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta. Boros hordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelő se lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápadt arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastarék képű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek egy kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a leánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosarasz ki mindenkit, haragra lobbant, s ráparancsolta lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt, alamizsnát kért. A király, amikor meghallotta énekét, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a leányának, s amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki, olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul, feleségül adom hozzád a leányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden rimánkodása. Papot hívtak, s az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király, nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék, eredj az urat hajlékába. Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony, gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek. Megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez a rigócsőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy rét szélére értek. Megszólalt a király kisasszony a koldús felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát rigócsőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Folytatták útjukat, nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát rigócsőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be se éred? Tovább mentek. Végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólalt a király kisasszony a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott. Hát itt vajon kilakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezen túl. Nagyot kellett hajolnia a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte.
Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rak tüzet szaporán, forralj vizet, főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez, hogy is értett volna. A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az inséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldus már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura. Nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élünk meg. Kiment az erdőre, fűzfa veszőt vágott, és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen, kelletlen munkához látott, hanem a hegyes vesszők, alig hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldus. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta gyenge ujjait, nyomban kisergett a vére. No lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csuporral, bögrével fogunk kereskedni. Te majd kiülsz a piacra, és kínálgatod a portékát. Jaj nekem, kesergett magában a király kisasszony, ha arra vetődnek apám alattvalói, s meglátják, hogy csuprot árulok a piacon. Csúful kinevetnek. De hiába síránkozott, engedelmeskednie kellett, ha nem akart éhen halni. Jól indult a vásár, sok edényt eladott mindjárt. Az emberek szívesen vásárolták a szép asszonytól, nem is alkudoztak. Olyanok is akadtak, akik kifizették a csupor árát, de a portékát otthagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piac tér sarkán, kínálgatta a portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókos huszár, lovával az edények közé tipratott, s ezer darabra törte, zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott, mit szól az uram, ha megtudja. Hazaszaladt, és elpanaszolta, hogy járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj. Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapsz ott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csuprot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vették, hogy a király legidősebbik fia alakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény király kisasszony a palotába, a nagy terem ajtaja mögött húzódott meg, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha oda vetettek neki egyet-mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Sejem, bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban, megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ilyetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigócsőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett zsebéből a két edényke, kiömlött a leves,
Széthullott az étel maradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királylányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Kiszökött az ajtón, le akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte, és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigó Csőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedvesen, meleg hangon. Ne félj tőlem! Én voltam az urad, a koldus, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony, azt mondta, nagyon megbántottalak, nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak! Üljük meg most igazi lakodalmunkat! A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leányapja is, egész udvarával, és sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég veletek együtt, Rigó Csőr királyfi lakodalmán.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.